0: Na most, hogy tud az oktató a szemetekbe nézni, amikor már a cím se igaz? Az meg zsákutca. Na. Ezek után a munkátokhoz előre gratulálok. Mi a ruhámat nézed? Hát igen, ezt már kint megkaptam. Szóval nézd a hofin, azt a terítő van. Azt a terítő, úti ruha. Megyek Romániába.
1: Estamos de rendo.